0: jak u srcu i duši.
1: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
2: Radio Vladimirci 89,5.
3: Radio Vladimirci.
2: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.